0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Szegedtől Fülig Fan FM. I'm high on you. High on you. FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

FM, FM 87.6, Csíkszeredó. Szűrtől Fan FM.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegent

0: Mert a magyar zene jó, magyar zenék órája.
1: Ha megkérdeznék,

mondható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mentesíteni az egészségügyet a létszám stop alól, Alexandru Rogobetes szociáldemokrata képviselő. A PESZEDE politikusai olyan törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenni a kórházak és mentőszolgálatok számára az üres álláshelyek folyamatos betöltését. Rogobete hangsúlyozta, az egészségügyi reformot nem lehet az emberek életének kockáztatásával végrehajtani. A volt egészségügyi államtitkár szerint világos és tartós megoldásra van szükség, ahelyett, hogy a kórházak egyedi kormányzati jóváhagyásokra várnának. Hiába épülnek új intézmények és állnak rendelkezésre korszerű berendezések, ha nincs elég orvos, ápoló és szakszemélyzet, a meglévő dolgozók pedig a teljesítő képességük határán teljesítenek. A módosító indítványt a jövő héten tárgyalja a képviselőház egészségügyi bizottsága. Súlyos létszámhiány és drámai ágyszám csökkentések veszélyeztetik a csecsemők életét a romániai egészségügyben. A bukaresti Marie Curie gyermekkórház újszülött intenzív osztályának vezetője dr. Katalin Cristoviano elmondta, az orvosok által létrehozott átlátható várakozási listán, amelyet ők maguk csak a szégyen és a kétségbeesés listájának neveznek, a rendszer 6 évvel ezelőtti elindítása óta már 150 kisgyermek hunyt el, mielőtt bejuthatott volna az intenzív osztályra. A főorvos élesen bírálta az egészségügyi dolgozók hiánya miatti ágyszám lefaragásokat, hangsúlyozva, hogy egy regionális központban az intenzív ágyak megszüntetése azonnali életveszélyt jelent. Bár a kormány nemrég jóváhagyta 22 asszisztensi álláshely betöltését a kórházban, ez csupán a megüresedett helyek pótlása, és önmagában nem oldja meg a teljes állami rendszert érintő válságot. Cristoviano kiemelte, a csecsemők magas komplexitású ellátását kizárólag az állami kórházak tudják biztosítani, ezért a döntések késlekedése és az elhúzódó állás lezárások közvetlenül a gyermekek életét veszélyeztetik. Elfogadta a kormány a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát, ezzel Románia teljesítette az országos helyreállítási terv egy újabb mérföldkövét. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter közölte, a döntéssel 1 milliárd euró uniós forrás lehívását biztosították. A 2026 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia 11 fő célkitűzést határoz meg az ökoszisztémák védelmére és a fajok kihalási kockázatának csökkentésére. A cselekvési terv konkrét intézkedésekkel, határidőkkel és felelős intézmények kijelölésével garantálja a célok megvalósítását. Rugalmasabb szabályozást és kártérítést kért az Európai Bizottságtól. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a romániai juhexport újraindítása érdekében. A tárcavezető Várhelyi Olivér uniós biztossal egyeztetett, miután Brüsszel a romániai állategészségügyi rendszer hiányosságai miatt szigorú korlátozásokat vezetett be. Táncos hangsúlyozta, az állategészségügyi hatóságnak azonnal egy hiteles, szigorú, nyomonkövetést biztosító akciótervet kell letennie az asztalra a bizalom visszaállításához. A miniszter emellett pénzügyi támogatást és kártérítést is sürgetett a veszteségeket elszenvedő gazdáknak. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A riasztás, amely Hargita megyét is érinti, péntek déltől este 9 óráig lesz érvényben. Villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20-30 kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, írja az Agile Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokra csökken, napközben a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6: Reklámot hallottak.

0: Balázs Börze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gramonként 2 lej 55 bani, a 350 g-os Krisztím 100 szalámi 13 lej 49 bani, és a 300 g-os Pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: A Jugov Románia 2025 január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
3: Reklámot hallottak.

FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia fontos stratégiai eredményt ért el a NATO-ban. Több mint 5 év tárgyalás után a szövetség jóváhagyta a NATO üzemanyagvezeték hálózatának keleti irányú bővítését, jelentette be Nikos Jordán államfő. Az elnök szerint a beruházás kulcsfontosságú a keleti szárny biztonsága és a katonai mobilitás megerősítése szempontjából. Nikos Jordán szerint a döntés az ország Ukrajna elleni inváziójából levont tanulságok eredménye is, mivel a háború megmutatta, mennyire fontos a logisztikai infrastruktúra a kollektív védelemben. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Románia a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a NATO melletti román képviselet révén kezdettől fogva aktívan részt vett a döntési folyamatban. Közlése szerint az Észak-Atlanti Tanács jóváhagyta a beruházás finanszírozását a NATO közös alapjaiból. A következő 20 évre 27 milliárd eurót különítenek el, ebből az összegből mintegy 2,15 milliárd euró jut Romániának. Az új hálózat Románia területén is áthalad, katonai és polgári célokra egyaránt használható lesz, és jelentős lehetőségeket teremt a román gazdaság és a romániai vállalatok számára, hangsúlyozta az államfő. Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön bejelentette, jövő héten újraindulhat az Országos Kataszteri Hivatal az Anecsepei kibertámadás miatt leállt tevékenysége. Értesülte az Ager Press. A kormányfő elmondta, még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a különleges távközlési szolgálat az STS, a román hírszerző szolgálata szerei és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatósága Denesecse szakembereinek eddigi adatai alapján az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás. Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Hargita megye, az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkvánfalván épültek. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke bejelentette, a bölcsődeépítési program a fiatal családok egyik legfontosabb igényére ad választ, és segít abban, hogy a szülők helyben tervezhessék a jövőjüket. Cseh Attila ideiglenes fejlesztési miniszter hangsúlyozta, országszerte 91 bölcsődét építettek és adtak át, közülük 4-et Hargita megyében, és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsőde építési program keretében. A szakszervezetek egy teljes jogkörű kormányra bíznák a közalkalmazotti bértörvény kidolgozását. A közvélemény súlyos félretájékoztatásnak tartja 5 országos szakszervezeti szövetség a kormányzati szereplőknek azt az állítását, miszerint Románia súlyos válságba kerülne, ha nem hívná le a közalkalmazotti bértörvény elfogadásához kötött mintegy 770 millió eurós helyreállítási forrást. Az Alfa Kartella Fracia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége, a Meridian és az Országos Szakszervezeti Tömb tegnapi közös közleményében a bértörvény tervezetének sürgős visszavonását kérte. Szerintük legfeljebb 6 hónap alatt ki lehet dolgozni egy kiegyensúlyozott, fenntartható és kiszámítható jogszabályjavaslatot, amely tiszteletben tartja a méltányosság, az átláthatóság és a valódi konzultáció elvét, és nem csökkenti egyetlen közalkalmazotti kategória jövedelmét sem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakul a térségben. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában jelenleg 11 Celsius fokot mérnek, az előrejelzés szerint a csúcsérték 19-20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak annak érdekében, hogy a közelgő hétvége hangulatát sikerüljön rendesen, úgy becsületesen megalapozni. Harry Styles, David Guetta, Alok Akcent, Sara Miller, aztán a későbbiekben Charlie Puth, Scarlett és még sokan mások csatlakoznak hozzánk. Tartsanak velem, kávézzünk együtt!
0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek

0: Fun FM Rádió.
1: Változatosan.
0: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Reklámot hallottak!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Halfway is Gone, Lifehouse 2010-es megjelenésű dallal volt itt a Kotyogóban. 8:30 lesz, 2 perc múlva. A mai napon egészen pontosan július 24-én Kinga valamint Kincső nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1463-ban 563 éve Hunyadi Mátyás 80 000 aranyért visszavásárolta a Magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. 224 éve született idős Alexander Dumas francia regényíró, legismertebb művei a Három testőr, valamint Monte Cristo grófja. 223 éve született Adolf Adam francia romantikus zeneszerző. 166 éve született Alphonse Mucha cseh plakátművész, festő, grafikus. 131 éve született Robert Graves angol költő, regényíró, kritikus, tudós és műfordító. 129 éve a világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. 129 éve született Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepülte az Atlanti óceánt. 96 éve született Madonna Buder, sportolónő, a legidősebb ember, aki teljesítette az Ironman triatlont. A kalendárium rovatunk végére az ajándéggalt is előkészítettem, hiszen amint azt már megszokhatták, mindig kedveskedünk legalább egy dallal mindazoknak, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak. Legyen az születésnap, névnap, vagy valami fantasztikus családi eseménye.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyett esíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A következő járra meg lesz a csípve!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

DJ Spiller, valamint a Groove Jet, If This Ain't Love, Sophie Ellis Baxterrel. Egy remek-remek táncolható muzsika, 3:49 előtt 3 perccel. Biztos vagyok benne, hogy minden utas jobban szereti, ha a repülőgépet vezetők csak a repüléstől vannak elszállva. Nos, a Swiss légitársaság egyik járatán a légiutas kísérők ébersége mentette meg a napot, akiknek szemet szúrt és valószínűleg orrot ütött, hogy a két pilóta meglehetősen jókedvűen és gyanús illatok kíséretében készülődik a pilóta fülkében. Még az indulás előtt értesítették a hatóságokat, a szondáztatás pedig azonnal igazolta a gyanút. A gép persze nem szállt fel velük, a két pilótát pedig határozatlan időre felfüggesztették, joggal és időben tenném hozzá.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Te a Fun FM-et hallgatod, Günther Ottóval.

0: Ha azt hinné, hogy a szabadságjogokért csak a fiatalok tüntetnek, nagyot téved. Van az a pont, amikor a pohár betelik. Szó szerint Anita LeBron egy 82 éves idős hölgy, az idősek otthonában megelégelte, hogy a vezetőség korlátozni próbálta az otthon délutáni közösségi óráit, ugye ez a happy hour, és szigorítani szerette volna elsősorban az alkoholfogyasztást. Anita nem hagyta magát, jogi és közösségi úton addig küzdött, amíg ki nem harcolta a teljes rehabilitációt. Ahogy fogalmazott, senki nem választhatja el őt egy jó pohár bortól. 9 perc maradt hátra 9 óráig, nem választ el bennünket sem senki a híradótól, 9 percen belül friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 bani, a 350 gromos Kristin 100 szalámi 13 lej 49 bani, és a 300 gromos pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó. Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Reklámot hallottak.

Így az óra vége fele egy kérdés, mi volt a legfurcsább dolog, amit magával vitt egy elegáns helyre? Mert egy olasz fickó bizony szintet lépett, megrendelt egy sima, olcsó futárpizzát, majd besétált vele egy méregdrága Michelin csillagos milánói étterembe. Amikor a főpincér oda lépett, a vendég közölte, hogy ő csak a hangulat és a társaság miatt jött, de a saját kajáját szeretné elfogyasztani. A helyzetből érdekes módon nem lett botrány. Az étterem séfje kijött, jót nevetett a helyzeten, majd elegánsan tálalta a dobozos pizzát egy méregdrága porcelán tányéron, némi szarvasgomba olajjal meglocsolva és feldíszítve, ahogy egy ilyen fancy helyen szokás.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia fontos stratégiai eredményt ért el a NATO-ban. Több mint 5 év tárgyalás után a szövetség jóváhagyta a NATO üzemanyagvezeték hálózatának keleti irányú bővítését, jelentette be Nikos Jordán államfő. Az elnök szerint a beruházás kulcsfontosságú a keleti szárny biztonsága és a katonai mobilitás megerősítése szempontjából. Nikos Jordán szerint a döntés az ország Ukrajna elleni inváziójából levont tanulságok eredménye is, mivel a háború megmutatta, mennyire fontos a logisztikai infrastruktúra a kollektív védelemben. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Románia a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a NATO melletti román képviselet révén kezdettől fogva aktívan részt vett a döntési folyamatban. Közlése szerint az Észak-Atlanti Tanács jóváhagyta a beruházás finanszírozását a NATO közös alapjaiból. A következő 20 évre 27 milliárd eurót különítenek el, ebből az összegből mintegy 2,15 milliárd euró jut Romániának. Az új hálózat Románia területén is áthalad, katonai és polgári célokra egyaránt használható lesz, és jelentős lehetőségeket teremt a román gazdaság és a romániai vállalatok számára, hangsúlyozta az államfő. Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön bejelentette, jövő héten újraindulhat az Országos Kataszteri Hivatal az Anecsepei kibertámadás miatt leállt tevékenysége. Értesült az Ager Press. A kormányfő elmondta, még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a különleges távközlési szolgálat az STS, a román hírszerző szolgálata szerei és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatósága Denesecse szakembereinek eddigi adatai alapján az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás. Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Hargita megye, az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkvánfalván épültek. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke bejelentette, a bölcsődeépítési program a fiatal családok egyik legfontosabb igényére ad választ, és segít abban, hogy a szülők helyben tervezhessék a jövőjüket. Cseka Attila ideiglenes fejlesztési miniszter hangsúlyozta, országszerte 91 bölcsődét építettek és adtak át, közülük 4-et Hargita megyében, és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsőde építési program keretében. A szakszervezetek egy teljes jogkörű kormányra bíznák a közalkalmazotti bértörvény kidolgozását. A közvélemény súlyos félretájékoztatásnak tartja 5 országos szakszervezeti szövetség a kormányzati szereplőknek azt az állítását, miszerint Románia súlyos válságba kerülne, ha nem hívná le a közalkalmazotti bértörvény elfogadásához kötött mintegy 770 millió eurós helyreállítási forrást. Az Alfa Cartella Fracia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége, a Meridian és az Országos Szakszervezeti Tömb tegnapi közös közleményében a bértörvény tervezetének sürgős visszavonását kérte. Szerintük legfeljebb 6 hónap alatt ki lehet dolgozni egy kiegyensúlyozott, fenntartható és kiszámítható jogszabályjavaslatot, amely tiszteletben tartja a méltányosság, az átláthatóság és a valódi konzultáció elvét, és nem csökkenti egyetlen közalkalmazotti kategória jövedelmét sem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakul a térségben. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 19-20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a pénteki kotyogó egy újabb órájának kezdetén. Az úgynevezett buta telefonok, azaz a nyomógombos telefonok elképesztő reneszánszukat élik. És a poén az, hogy ezt a mozgalmat nem a nagymamák, hanem a Z-generáció vezeti. Többek között erről is szó lesz az előttünk álló közel 60 percben. Persze a zenékről sem feledkezzünk meg. Kamrad, Purple Disco Machine, Doji, Lodi Beats, Lötrüse McNeil és még sokan mások gondoskodnak a jó hangulatról, meg nyilván a jó kis ritmusokról, akinek táncolhatnék a kerekedik, tegye meg bátran!

0: valaki figyelte meg már tudatosan, hányszor nyúl a telefonjáért egyetlen óra alatt? Csak úgy kíváncsiságból kérdem, mert ugye ez már megszokássá vált. Értesítés pittyen, görgetünk kettőt, eltelik 20 perc, és azt sem tudjuk, hogy mit néztünk. Úgy tűnik, Európában elegük lett ebből az embereknek, és egyre komolyabb technológiai ellenkultúra van kibontakozóban. Képzeljék csak el, hogy a nyomógombos úgynevezett butatelefonok elképesztő reneszánszukat élik, és a poén az, hogy ezt a mozgalmat nem a nagymamák, hanem a Z generáció vezeti. Pörög a neten az úgynevezett analóg 2026 trend. A fiatalok tömegesen cserélik le az okostelókat retro Nokiákra vagy összecsukható flippes mobilokra. A cél? Nem a menőzés, hanem a mentális egészség és a saját időnk visszaszerzése. Statisztikák szerint átlagosan már a napi 4,5 órát bámuljuk a kijelzőt, és ez bizony brutális. Egyre menőbb az úgynevezett hétvégi telefonszokás is. Péntek este letesszük a méregdrága okostelót, és szombat-vasárnapra csak egy nyomógombost viszünk magunkkal. Semmi e-mail, semmi TikTok, csak a kihívások meg a jó öreg SMS. És persze az aksi, ami nem 10 órát bír, hanem 2 hetet. Ahogy egy 28 éves szoftverfejlesztő mondta a témában, amióta nyomógombos telefont hordoz magával a túrákra, végre nem a kijelzőt nézi, hanem újra látja a hegyeket.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhál gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhál féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kistáskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
7: I guess I'll try cooler again.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

Érezte már valaki a nagy hőségben, hogy legszívesebben beülne a hűtőbe a tej meg a felvágott mellé? Nos, Japánban ezt szó szerint csinálják. Megalkották ugyanis a humán hűtőszekrényt a szabadban dolgozó munkásoknak. Ez egy emberméretű fülke, amiben ha belépünk, a gép pillanatok alatt jeges levegővel hűti le a testhőmérsékletünket. Olyan, mint egy gyorsfagyasztó kabin a munkahelyi szünetekre. Kérdés az, hogy utána csöpögő orral lépünk-e vissza a kánikulába.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Kökény Attila és Rakoncai Viktor is felléptek már a csíkszeredai városnapokon, és igazán jó bulit csaptak. Várjuk már a soron következő városnapok programját, azaz nagyjából már a program megjelent, éppenséggel csak a kezdési időpontok nem nyilvánosak még. A Városháza tájékoztatása szerint folyamatosan jelenítik meg ezeket a különböző időpontokkal. Ezt már csak azért is mondom, mert többen keresték már, és egyelőre még nem fellelhető. Magyar bandára nagyon sokan kíváncsiak, és azt hiszem, hogy a magyar banda bárhányszor lép fel nálunk vagy a környéken, mindig nagyon sokan kíváncsiak, hiszen tényleg a jó buli az bizony garantált, ha magyar bandáról beszélünk, úgyhogy gyere babázás jócskán lesz szombaton, augusztus 1-én is a csíkszeredai Szabadság téren.
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.
2: Gyere baba, gyújtsál világot, de sok út, de sok

0: Gyere baba, gyújtsál világot!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Azt mondják, hogy a művészet, illetve a művészi szabadság szabadon értelmezhető, és egy teljesen szubjektív dolog, hiszen nem ugyanazt mondja nekem, mint mondjuk neked vagy harmadikunknak. Rotterdamban a Kortárs Művészeti Múzeum döntött úgy, hogy rendhagyó módon tiszteleg egy elhunyt alkotó előtt. Az egyik kiállító terem teljes padlóját vonták be tiszta mogyoróvajjal. A réteg olyan vastag, hogy a számítások szerint nagyjából 15 ezer szendvicset lehetne megkenni belőle. A látogatók kizárólag a fal mentén kiépített pallókon sétálhatnak, mert a takarítás érthető módon nem porszívóval történik. A múzeum igazgatója szerint az illat lehengerlő, bár a kísértés is nagy, hogy valaki belenyúljon egy szelet kenyérrel. Jó, hát nyilván ízlések és pofonok.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia fontos stratégiai eredményt ért el a NATO-ban. Több mint 5 év tárgyalás után a szövetség jóváhagyta a NATO üzemanyagvezeték hálózatának keleti irányú bővítését, jelentette be Nikos Ordán államfő. Az elnök szerint a beruházás kulcsfontosságú a keleti szárny biztonsága és a katonai mobilitás megerősítése szempontjából. Nikos Ordán szerint a döntés az ország Ukrajna elleni inváziójából levont tanulságok eredménye is, mivel a háború megmutatta, mennyire fontos a logisztikai infrastruktúra a kollektív védelemben. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Románia a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a NATO melletti román képviselet révén kezdettől fogva aktívan részt vett a döntési folyamatban. Közlése szerint az Észak-Atlanti Tanács jóváhagyta a beruházás finanszírozását a NATO közös alapjaiból. A következő 20 évre 27 milliárd eurót különítenek el, ebből az összegből mintegy 2,15 milliárd euró jut Romániának. Az új hálózat Románia területén is áthalad, katonai és polgári célokra egyaránt használható lesz, és jelentős lehetőségeket teremt a román gazdaság és a romániai vállalatok számára, hangsúlyozta az államfő. Ilija Volozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön bejelentette, jövő héten újraindulhat az Országos Kataszteri Hivatal az Anecsepei kibertámadás miatt leállt tevékenysége. Értesülte az Ager Press. A kormányfő elmondta, még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a különleges távközlési szolgálat, az STS, a román hírszerző szolgálata szerei és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatósága Denesecse szakembereinek eddigi adatai alapján az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás. Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Hargita megye, az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkvánfalván épültek. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke bejelentette, a bölcsődeépítési program a fiatal családok egyik legfontosabb igényére ad választ, és segít abban, hogy a szülők helyben tervezhessék a jövőjüket. Cseka Attila ideiglenes fejlesztési miniszter hangsúlyozta, országszerte 91 bölcsődét építettek és adtak át, közülük 4-et Hargita megyében, és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsőde építési program keretében. A szakszervezetek egy teljes jogkörű kormányra bíznák a közalkalmazotti bértörvény kidolgozását. A közvélemény súlyos félretájékoztatásnak tartja 5 országos szakszervezeti szövetség a kormányzati szereplőknek azt az állítását, miszerint Románia súlyos válságba kerülne, ha nem hívná le a közalkalmazotti bértörvény elfogadásához kötött mintegy 770 millió eurós helyreállítási forrást. Az Alfa Cartella Fracia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége, a Meridian és az Országos Szakszervezeti Tömb tegnapi közös közleményében a bértörvény tervezetének sürgős visszavonását kérte. Szerintük legfeljebb 6 hónap alatt ki lehet dolgozni egy kiegyensúlyozott, fenntartható és kiszámítható jogszabályjavaslatot, amely tiszteletben tartja a méltányosság, az átláthatóság és a valódi konzultáció elvét, és nem csökkenti egyetlen közalkalmazotti kategória jövedelmét sem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz, napos időjárás. A későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakul a térségben. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 19-20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttet kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között sorakoznak azok a dalok is, amelyek most már hivatalosan az Egyesült Királyság történetének legkeresettebb stúdióalbumán jelentek meg anno 1995-ben. Egyelőre nem árulok el többet, de ha felcsendül ez a bizonyos egyik dal, mert hogy többet is előkészítettem, azonnal rájönnek, hogy kikről beszélek.
0: több, mint egy fekete. Friss, ropogós és felpörget. Kotyogó, Günther Ottóval.

Oasis és a Don't Look Back in Anger. Az Oasis What's the Story Morning Glory című korongja lett hivatalosan az Egyesült Királyság történetének legkeresettebb stúdió albuma. A zenekar korszakalkotó 95-ös második nagylemeze a harmadik helyet foglalja el a valaha volt legsikeresebb brit albumok listáján. Derül ki az Official Charts Company eladási és streamelési adatok összevont elemzéséből. A Morning Glory eddig 6,2 millió brit slágerlistás egységet gyűjtött be, a lejátszások száma pedig különösen a tavalyi nyári óriási léptékű Oasis Live 25 újraegyesülési turné óta ugrott meg. A lemez az örök ranglistán csupán két válogatás album mögött marad el. A Queen és az ABBA Greatest Hits anyagai foglalják el az első és a második helyet. A hírt a Brit Official Albums Chart fennállásának 70. évfordulóján hirdették ki. A Morning Glory hivatalosan is az Egyesült Királyság legelismertebb stúdióalbuma lett. 30 év elteltével a lemez hatása továbbra is rendkívüli, egy meghatározó brit mű, amely generációkat köt össze, stadionokat tölt meg, és életek aláfestéseként szolgál, fogalmaztak a cég képviselői. A hivatalos albumlista 7 évtizede, a slágerlista azon lemezeit rögzíti, amelyek megragadják a közönség képzeletét, így a listán szereplő minden egyes előadó teljesítménye méltó középpontja ennek a mérföldkőnek számító évfordulónak. Az Egyesült Királyság valaha volt legjobb 10 albumának hivatalos listája érdekesen néz ki. Első helyen van a Queen-től a Greatest Hits, második az ABBA szintén egy válogatás lemezzel. 95-ből követi őket az Oasis és a Morning Glory, aztán ugrunk egy nagyot az időben, 2011, 21, azaz 21 és Adele, The Beatles 67-ből, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aztán 77-ből Fleetwood Mac és a Rumours, 73-ból Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, 82-ből Michael Jackson Thriller, 84-ből Bob Marley and the Wailers, valamint a Legend, és végül, de nem utolsó sorban, Dire Straits 1985-ös nagylemeze, a Brothers in Arms. A Morning Glory egyik legnagyobb slágere, a Wonderwall nemrég ismét felpörgött, miután Anglia 2026-os világbajnoki győzelmeit kísérte. Az Oasis frontember Liam Gallagher úgy reagált a hírre, hogy miszerint a 95-ös dal lejátszásai 50%-kal ugrottak meg a brit Spotify-on. Mindeközben Noel elmondta, alig hitte el, amikor meghallotta, hogy a nemzeti válogatott a Wonderwall-t énekli. Nos, hát ez egy zseniális pillanat volt, úgy a zenekar, mint az elmúlt foci VB különböző meccseinek helyszínein. Már szól is a háttérben a 95-ös What's the Story Morning Glory című nagylemezről, ez a Wonderwall.

Hat jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Summer is on my body isn't ready 2026-os dal viszonylag új megjelenésnek számít. Fél 11 lesz, egy perc múlva továbbra is. Napos az időjárás, de valahogy a hőmérsékleti értékektől azt hiszem, hogy többet várnánk. 15 Celsius fok van egyelőre Csíkszeredában. Na jó, 16, de 15-nek érződik. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen mindegy az egyfokos eltérés. Félix zené között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbja is sorakoznak. Érkezik September és a Cry for You. Már csak azért is, mert időjárásban kicsit olyan érzése van néha az embernek, főleg a reggeli órákban, amikor megláttuk a 8 fokot, hogy mintha szeptember érkezne, és skippeljük idén augusztust.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadvány a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert Gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi Gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Reklámot hallottak! Fun.

0: Joe Cocker is egy nagy-nagy klasszikus 1987-ből, ez volt az Unchain My Heart. 5 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Előtt azonban az idei nyár egyik nagy afro beat vagy afro house slágere, Who Girl, Emile Angel és az Ultra Nate féle Moving to the Sun.
1: Fültől fülig Fun FM.
2: I wanna know,
1: hey, yeah, yeah. FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia fontos stratégiai eredményt ért el a NATO-ban. Több mint 5 év tárgyalás után a szövetség jóváhagyta a NATO üzemanyagvezeték hálózatának keleti irányú bővítését, jelentette be Nikos Jordán államfő. Az elnök szerint a beruházás kulcsfontosságú a keleti szárny biztonsága és a katonai mobilitás megerősítése szempontjából. Nikos Jordán szerint a döntés az ország Ukrajna elleni inváziójából levont tanulságok eredménye is, mivel a háború megmutatta, mennyire fontos a logisztikai infrastruktúra a kollektív védelemben. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Románia a külügyminisztérium, a védelmi minisztérium és a NATO melletti román képviselet révén kezdettől fogva aktívan részt vett a döntési folyamatban. Közlése szerint az Észak-Atlanti Tanács jóváhagyta a beruházás finanszírozását a NATO közös alapjaiból. A következő 20 évre 27 milliárd eurót különítenek el, ebből az összegből mintegy 2,15 milliárd euró jut Romániának. Az új hálózat Románia területén is áthalad, katonai és polgári célokra egyaránt használható lesz, és jelentős lehetőségeket teremt a román gazdaság és a romániai vállalatok számára, hangsúlyozta az államfő. Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök csütörtökön bejelentette, jövő héten újraindulhat az országos kataszteri hivatal az ANECSEPE-i kibertámadás miatt leállt tevékenysége. Értesülte az Ager Press. A kormányfő elmondta, még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a különleges távközlési szolgálat, az STS, a román hírszerző szolgálata szerei és az országos kiberbiztonsági igazgatósága Denesecse szakembereinek eddigi adatai alapján az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás. Újabb két korszerű és környezetbarát bölcsődével gazdagodott Hargita megye, az új intézmények Siménfalván, valamint Csíkszentgyörgy községben, Csíkvánfalván épültek. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke bejelentette, a bölcsődeépítési program a fiatal családok egyik legfontosabb igényére ad választ, és segít abban, hogy a szülők helyben tervezhessék a jövőjüket. Cseh Attila ideiglenes fejlesztési miniszter hangsúlyozta, országszerte 91 bölcsődét építettek és adtak át, közülük 4-et Hargita megyében, és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. A bölcsődék felépítését a fejlesztési minisztérium finanszírozta az RMDSZ által elindított bölcsőde építési program keretében. A szakszervezetek egy teljes jogkörű kormányra bíznák a közalkalmazotti bértörvény kidolgozását. A közvélemény súlyos félretájékoztatásnak tartja 5 országos szakszervezeti szövetség a kormányzati szereplőknek azt az állítását, miszerint Románia súlyos válságba kerülne, ha nem hívná le a közalkalmazotti bértörvény elfogadásához kötött mintegy 770 millió eurós helyreállítási forrást. Az Alfa Cartella Fracia, a Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetsége, a Meridian és az Országos Szakszervezeti Tömb tegnapi közös közleményében a bértörvény tervezetének sürgős visszavonását kérte. Szerintük legfeljebb 6 hónap alatt ki lehet dolgozni egy kiegyensúlyozott, fenntartható és kiszámítható jogszabályjavaslatot, amely tiszteletben tartja a méltányosság, az átláthatóság és a valódi konzultáció elvét, és nem csökkenti egyetlen közalkalmazotti kategória jövedelmét sem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás, a későbbiekben azonban megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért zápor, zivatar is kialakul a térségben. Az előrejelzés szerint a csúcsérték 19-20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm Önöket. Tartsanak velem a folytatásban is.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedevánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedeván Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedebánban most a Paxon jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Reklámot hallottak.

Only Mercy és a Seasons 4 perccel déli 12 óra előtt. Búcsúznom kell lassan, hiszen hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Közeleg a hétvége, úgy nézem, hogy az időjárás is helyenként kegyes lesz hozzánk. Az elkövetkező két napban érdemes lesz majd kihasználni. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak, és minden mellé jó pihenést. Hallunk egymásról hétfőn.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20-ban nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2 baniért, még a gázolajért már 9 lej 84 baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében. A cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai. A bölcsőde építések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első három hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, elvétve kisebb-nagyobb zápor, zivatar kialakulhat a térségben. A hőmérsékleti értékeket illetően Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Reklámot hallottak.

lemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.
2: Az, ami éppen most kezdődik el, egyszer annak is vége, mindig
3: van. Friss hírek óránként, Fan FM hírszolgálat, Günther Ottóval.
4: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20-banival nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2-baniért, míg a gázolajért már 9 lej 84-baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében. A cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai, a bölcsődeépítések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első 3 hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, elvétve kisebb-nagyobb zápor, zivatar kialakulhat a térségben. A hőmérsékleti értékeket illetően Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
3: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
0: Kezdődhet egy újabb óra.
3: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20-ban nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2 baniért, míg a gázolajért már 9 lej 84 baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében, a cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai, a bölcsőde építések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első három hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz napos időjárásra lehet számítani, elvétve kisebb-nagyobb zápor, zivatar kialakulhat a térségben. A hőmérsékleti értékeket illetően Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékei dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Köszönöm.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20 banival nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2 baniért, míg a gázolajért már 9 lej 84 baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében. A cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai. A bölcsőde építések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első három hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben változékony, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek a csúcsérték, 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A hétvége időjárását tekintve csapadékosnak ígérkezik a szombat, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, vasárnap azonban felszakadozik a gomoly felhőzet, javarészt száraz napos idő várható, és ismét emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a hétvégét tekintve 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Pilos UHT fogyasztási tej, 3 lej 15 bani, a 750 ml-es Gelatelli olasz stílusú fagylalt 11 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20-ban nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2 baniért, míg a gázolajért már 9 lej 84 baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében. A cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai. A bölcsőde építések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első 3 hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben változékony, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek a csúcsérték, 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A hétvége időjárását tekintve csapadékosnak ígérkezik a szombat, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki. Vasárnap azonban felszakadozik a gomoly felhőzet, javarészt száraz napos idő várható, és ismét emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a hétvégét tekintve 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
2: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában, a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
5: Reklámot hallottak.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Pilos UHT fogyasztási tej, 3 lej 15 bani, a 750 ml-es Gelatelli olasz stílusú fagylalt 11 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőt.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene. Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb jelentős áremelkedés tapasztalható az üzemanyagpiacon. Péntektől a Petrom töltőállomásokon a gázolaj literenkénti ára 15, a benziné pedig 20-banival nőtt. A drágulás nyomán a benzinára több kútnál is átlépte a lélektani 9 lejes határt. A Petromnál 9 lej 2 baniért, míg a gázolajért már 9 lej 84 baniért tankolhatunk literenként. Csíkszeredában a Lukoil és a Rompetrol kivételével a többi hálózatnál ugyancsak 9 lej fölé emelkedett a benzinára, a gázolaj pedig a 10 lejes szintet közelíti, értesült a Székelyhon. A mostani emelés nem egyedi, a hét folyamán a MOL, a Rompetrol és a Lukoil is folyamatosan drágította az üzemanyagokat. A gazdasági elemzők szerint a drágulási hullám hátterében a Brent nyersolaj árának hordonkénti 100 dolláros kiugrása áll, amelyet az iráni konfliktus váltott ki, így a piacon további áremelésekre kell számítani. Fontos felhívást tett közzé a Hargita megyei munkaügyi hivatal a most végzett középiskolások számára. A 2025-2026-os évfolyam diákjainak a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül, vagyis legkésőbb augusztus 4-éig regisztrálniuk kell a munkaerő elhelyező ügynökségeknél. A nyilvántartásba vétel független attól, hogy a diákok sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. A regisztráció kötelező feltétele az ingyenes pályaválasztási tanácsadásnak, a munkaközvetítésnek, valamint a munkanélküli járadék igénylésének is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgázniuk kell, a sikeres vizsga időpontjától számított 60 napon belül jelentkezhetnek. A munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben az erre vonatkozó kérelmet augusztus 5-e és 14-e között benyújtják. További részleteket a Hargita megyei munkaügyi hivatal hivatalos honlapján olvashatnak. Két új, korszerű és környezetbarát bölcsődét adtak át csütörtökön Hargita megyében, Siménfalván, valamint a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkbánk falván. A Fejlesztési Minisztérium finanszírozásával felépült intézmények megfelelnek a legmodernebb európai szabványoknak, saját konyhával, mosodával, játszóterekkel, emellett megújuló energiát hasznosító napelemekkel és napkollektorokkal is rendelkeznek. Csek Attila fejlesztési miniszter hangsúlyozta, az RMDS által indított országos program keretében eddig 91 bölcsődét adták át, köztük 4-et Hargita megyében. A cél pedig a 110 intézmény elérése augusztus végéig. Bíró Barna Botont Hargita megye tanácsának elnöke kiemelte, az elmúlt évek oktatásfejlesztési beruházásai, a bölcsőde építések mellett a megyébe érkezett 56 elektromos iskolabusz és a 83 oktatási intézményt érintő 100 millió lejes eszközfejlesztés hosszú távon biztosítják a helyi közösségek megmaradását és a fiatal családok jövőjét. Visszatér a kánikula augusztusban, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb egy hónapos előrejelzéséből. Míg a július 27-e és augusztus 3-a közötti héten még a sok éves átlagnak megfelelő hőmérsékletre számíthatunk, délkeleten pedig néhol hűvösebb is lehet az idő, augusztus első három hetében ismét az átlagosnál melegebb időjárás várható. A hőhullámok leginkább az ország nyugati és észak-nyugati régióit érintik. A meteorológusok emellett csapadékszegény időszakra figyelmeztetnek. Augusztus első felében az ország nagy részén, különösen a hegyvidéki területeken, a megszokottnál kevesebb eső várható, ami tovább fokozhatja a szárazságot. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben változékony, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A hétvége időjárását tekintve csapadékosnak ígérkezik a szombat, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki, vasárnap azonban felszakadozik a gomoly felhőzet, javarészt száraz napos idő várható, és ismét emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 8-9 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a hétvégét tekintve 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában, a Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni,

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam.
2: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

0: Something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek legjobb dalai. Csak a legjobbak. Két órában.

mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM.